0: 共派出250名应急人员及多架直升机参与扑救。此次山火对当地动植物群落及泥炭地生态系统造成严重破坏。当地政府表示，后续将启动生态环境受损评估，并制定初步修复方案。希腊首都雅典附近的萨拉米斯岛16号发生山火，已造成2人死亡、9人受伤。火场附近340余名居民和游客被从海陆转移。目前有200多名消防员与志愿者，以及4架灭火飞机与6架灭火直升机参与扑救。鉴于未来数日希腊大陆及爱琴海诸岛仍将面临高危火险天气，希腊海岸警卫队也已进入戒备状态，随时准备在必要时提供救援。西班牙山火持续多日，多地受灾严重。在南部安达卢西亚自治区维尔瓦省，一场山火已延烧10日，过火面积超过3.8万公顷。自治区政府主席莫雷诺16号上午表示，目前火势已趋于稳定。与此同时，西班牙东北部阿拉贡自治区维斯卡省的山火过火面积达1.66万公顷，消防人员正全力扑救，火势蔓延也已得到一定遏制。
1: 塞尔维亚最近遭遇高温天气，多地最高气温达到了40摄氏度以上。作为一个内陆国家，塞尔维亚境内没有海滩可供消暑，但是当地人却拥有自己的清凉密码，那就是山林与河滩。
2: 塞尔维亚有约30%的国土被森林覆盖，而且大多数山地林区距离城市并不遥远，通常只需要1到2个小时的时间，就可以从炎热喧嚣的城市进入清爽舒适的林区。这种说走就走的便捷性，也让进山避暑成为很多当地人的夏日首选。
0: 位于塞尔维亚北部的弗鲁什卡山国家公园就是其中的代表。公园于1960年设立，是塞尔维亚历史最悠久的国家公园。这里大约90%的面积被森林覆盖，茂密的绿荫可以将烈日和高温严严实实地阻挡在外。除了大片林海，公园中还分布着众多溪流和小型湖泊，人们既可以沿着林间步道徒步，享受天然大空调，也可以扎进清凉的湖泊游泳戏水，尽享夏日惬意。如果说前往山林避暑是当地人周末或假期的热门选择，那么到河边纳凉早已融入许多人的日常生活。在塞尔维亚第二大城市诺维萨德附近的河滩上，随处可见前来消暑的居民。
3: Mi smo tu svaki dan. Ovdje je i park i reka, znači imamo sve, nama ne treba ništa drugo. I meni također, meni je dovoljno. I ispod drveta ili u vodi. Jedino što je vodostaj nizak ove godine, pa nam to pričinjava problem.
1: 受到高温干旱的影响，匈牙利今年葡萄收成可能将同比减少30%左右，葡萄酒产量下降将不可避免。
4: 匈牙利西部的巴拉顿菲莱德市是传统葡萄酒产区，该市的乔帕克贾斯迪酒庄建于19世纪中叶，如今受高温干旱冲击，土壤伤情恶化，葡萄藤长期缺水，果粒生长受限，酒庄面临严峻挑战。
5: Az azt jelenti, ezek a pici bogyók nem feltétlenül fognak tudni megnőni. Ennél nagyobb gond is lehet, ha túl nagy a meleg és nagyon kevés a csapadék, akkor előfordulhat az is, hogy a növény egy idő után úgy dönt, hogy ő nem a szaporodásra, hanem a túlélésre fogja fordítani az energiáit.
6: És hát ez a helyzet, ez több rétű problémát okoz a szőlőnek is. Ezek a hőhullámos hősokok, ezek meg rontják a szőlőnek a minőségét, nem csak a mennyiséget, a beltartalmát. És ezáltal ugye nem feltétlenül keletkeznek olyan minőségű termékek, vagy termés, mint ami korábban.
4: 与此同时，持续的高温干旱导致葡萄早熟，留给酒庄采摘、加工、酿造的时间变得极为紧迫，也让葡萄酒的生产成本急剧上升。
5: A szőlőbogyókból, a gyümölcsből gyakorlatilag napi szinten csökkent a a benne lévő nedvesség. Ez azt jelenti, hogy így menet közben aszódott össze, ez egy rosszabb minőségű bort eredményezett, ráadásul kevesebbet.
7: Akkor október közepén, végén, valamikor november elején szüreteltünk. Ma már a szüret ideje a klímaváltozás miatt, a felmelegedés miatt teljes mértékben előre jött. Szinte már vége van a borheteknek augusztus végén, és már szüretelni kell a boros gazdáknak.
1: 进入八月份，原本应该迎来旅游旺季的黎巴嫩再次被地区紧张局势笼罩。 一段时间以来，战争阴云、航班取消风险以及持续升级的安全局势，让国际游客和海外黎巴嫩侨民纷纷取消或者是推迟出行计划。黎巴嫩旅游业遭受沉重打击。This
8: is Beirut Pigeon Rocks, one of Lebanon's best-known landmarks. In a normal summer, the promenade behind me would be filled with tourists from across the Gulf, Europe, and the Lebanese diaspora. But after fighting resumed in early March, many have cancelled or postponed their trips. The crowds that usually define Lebanon's summer season simply aren't here.
9: 据黎巴嫩官方近日统计，旅游、餐饮、酒店等商业活动停滞带来的间接经济损失，每天高达约3500万美元，约合人民币2.36亿元。另外，截至7月底，贝鲁特的酒店平均入住率仅为 40%。
10: Whereas this summer has been significantly affected by the ongoing regional tensions. So the instability has impacted travel decisions, especially on international markets.
9: 航班的不确定性是游客面临的另一大风险。尽管商业航班自7月初起逐步恢复运营，但由于地区局势反复，航班随时面临再次取消的可能。黎巴嫩旅游部长劳拉拉胡德近日表示，尽管面临诸多困难，但凭借其独特的旅游资源，黎巴嫩依然是国际游客的热门目的地。当地旅游业界人士表示，只有持久的稳定才能恢复游客。
11: 这里是经济之声视听大会，刚才您听到的是经济之声与央视财经频道同步直播的正点财经，稍后为您带来财富新观察，欢迎继续收听。